0: És folytassuk a Szent István napi előadást Kodály Zoltán kórus kompozíciójával, amelyet 1938-ban írt. A szöveg az 1797-es Bozóki katolikus karbeli kottás énekeskönyvből származik. Ének Szent István királyhoz. A pécsi kamarakórus énekli.
1: We'll listen next to a choral work by Kodály Zoltán called Hymn to Saint Stephen. He wrote it in 1938 to words from a Hungarian Catholic songbook compiled by Mihály Bozóki in 1797.